nélkül a kis csaj éppen a suliba készült, még nem sejtette, hogy el fog késni, s nagyon messze az az érettség. Csengette, s ő beengedte, mert a tegnap estét már elfeledte, a barát volt,

Listen! Do it with me!

0: A pontos idő 8 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Egy év alatt több mint 63 millió dinárt fizetett ki a szerb tartásdíj alap. Olyan gyermekek és fiatalok kaptak pénzt, akiknek a tartásdíjat a kötelezett szülő nem fizette. A támogatásból eddig 959 gyermek és fiatal részesült. Az alapot azért hozták létre, hogy a gyermekeknek ne kelljen éveket várniuk a bíróság által megítélt tartásdíjra. Ilyenkor az állam ideiglenesen átvállalja a kifizetést, majd később megpróbálja behajtani az összeget a tartozó szülőtől. A jogosultság feltétele, hogy legyen bírósági határozat a tartásdíj fizetéséről. Az üzemanyagárak az elmúlt időszakban folyamatosan emelkedtek, és a régió több országához képest Szerbiában továbbra is drága a tankolás. A nemzetközi olajpiac alakulása miatt pedig egyelőre az sem látszik, hol állhat meg a drágulás. Tetőzik a parlagfűszezon, szeptember végéig magas pollenkoncentráció várható Szerbiában. A Környezetvédelmi Ügynökség 27 mérőállomásának adatai szerint a levegőben jelenleg olyan mennyiségű parlagfűpollen található, amely az arra érzékenyeknél allergiás tüneteket okozhat. Az allergiásoknak azt tanácsolják, hogy a következő hetekben rendszeresen kövessék a hivatalos pollenjelentéseket, és figyeljék a pollenkoncentráció várható alakulását. Háromra emelkedett az augusztusi omisi erdőtűz halálos áldozatainak száma, miután csütörtök reggel a spliti klinikai kórházban meghalt egy 58 éves nő, aki súlyosan megsérült a tűzvészben. Az idei nyár volt az eddigi legmelegebb Nyugat-Európában, globális szinten pedig augusztus volt a legmelegebb hónap, amikor az átlagos felszíni levegőhőmérséklet 1,65 Celsius fokkal meghaladta az iparosodás előtti becsült szintet is, valamint a 2003-ban feljegyzett korábbi rekordot, közölte az Európai Unió klímaváltozást figyelő szolgálata a berlini székhelyű Copernicus csütörtökön. A Barcelona maga biztosan 5-1-el küldte haza a Feyenoord együttesét, míg a másik gólzáporos meccsén a címvédő Paris Saint-Germain 6-1-re legyőzte a szlovák Bratislava csapatát is ott folytatta, ahol tavaly abba hagyta. Az Arsenal hozta a kötelezőt Nápolyban, a Napoli ellen nyertek 1-0-ra. Alexander Zverev a férfi verseny első kiemeltje sima mérkőzésen 3 szettben kerekedett felül szerdán holland ellenfele fölé, ezzel bejutott az elődöntőbe az amerikai nyílt teniszbajnokságon, ahol majd az orosz Karen Khachanovval találkozik legközelebb. Ma változó felhőzetre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 27, este 17 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

itt nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amint megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor, ha repül az idő.

A Standard kommunális közvállalat ADA értesíti a tisztelt fogyasztókat, hogy az elosztó gázhálózaton végzett munkátok miatt szeptember 14-én hétfőn reggel 7 és 10 óra között a földgázszolgáltatást átmenetileg szünetelni fog. A megjelölt időpontban gázellátás nélkül marad Mohol település teljes egésze, ADA következő utcái: november 29, Boris Kidrics, Zsikica Jovanovics, Krajiska, Grobjanszka, Nusitjeva, március 8, Hajduk Vejková, Becsei út, Gyuregyanicsica, Nenad Dudvárszki, Szabó Szepesi László, Dósa András, Moholi út és Zsuszán Szednakov utca. Köszönjük megértésüket és türelmüket! 107,7 Adai Rádió.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék a kirakósból csak.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

A legfrissebb slágerek az Adai Rádión. Önkéntes véradás Adán. Kiemelten várjuk a nulla vércsoportú donorokat. Időpont szeptember 19, 8.30-tól 12 óráig, vagy amíg van donor. Helyszín Ada, Lenin utca 46. Kapcsolat 024 852 350. Segíts életet menteni!

ingyenes egészségügyi mérések, ingyenes cukorszintmérés és vérnyomásmérés a Vöröskereszt épületében Adán, a Lenin utca 46-os szám alatt, a hónap minden második keddjén, reggel 8-tól 10 óráig. Figyeljen az egészségére, várunk mindenkit szeretettel! Telefonszám 024 852 350. A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsics utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

Az Észak-bánáti körzetben tett látogatása alkalmából Adán is üdvözölhettük Szerbia köztársaság elnökét, Alekszandar Vučićot. A látogatás helyszíne az Adica Wellness központ volt, ahol az önkormányzat és a közvállalat vezetősége fogadta a delegációt. A látogatás alkalmával átbeszéltük a turizmussal kapcsolatos eddigi befektetéseinket, illetve az adott témakörhöz tartozó fejlesztési terveket, amelyekhez támogatást kértünk. Úgy szintén örömünkre szolgál tájékoztatni a közvéleményt, hogy néhány nap előkészület után elkezdődtek a munkálatok a Moholy nagyút újabb szakaszának kiépítésén. Ez a beruházás prioritást képez községünk számára, és ennek realizálására a köztársasági elnök tavaly februári látogatása alkalmából tett ígéretet, nyilatkozta Bilicki Zoltán, a Dököség polgármestere.

tisztelt termelők! A Kitel DOO adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésünk napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett betűmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

A község önkormányzata a környezetvédelmi minisztériummal együttműködve tovább folytatja a község fásításába való beruházásokat. Ezúttal mezővédőfa sor létesült Adak járatától a Valkai sor bejárata előtti kanyarig terjedő szakaszon. A munkálatok a közbeszerzési eljárás lezárulása után kezdődnek, és az időjárás függvényében az év végig befejeződnek. A projekt keretein belül valamivel több mint 2000 facsemete kerül elültetésre. A felgyorsult éghajlatváltozás és a zöld felületek iránti egyre nagyobb igényt szem előtt tartva Ada község önkormányzata a jövőben is folytatja a község zöldövezeteibe való beruházásokat.

0: A pontos idő 9 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Egy év alatt több mint 63 millió dinárt fizetett ki a szerb tartásdíj alap. Olyan gyermekek és fiatalok kaptak pénzt, akiknek a tartásdíjat a kötelezett szülő nem fizette. A támogatásból eddig 959 gyermek és fiatal részesült. Az alapot azért hozták létre, hogy a gyermekeknek ne kelljen éveket várniuk a bíróság által megítélt tartásdíjra. Ilyenkor az állam ideiglenesen átvállalja a kifizetést, majd később megpróbálja behajtani az összeget a tartozó szülőtől. A jogosultság feltétele, hogy legyen bírósági határozat a tartásdíj fizetéséről. Az üzemanyagárak az elmúlt időszakban folyamatosan emelkedtek, és a régió több országához képest Szerbiában továbbra is drága a tankolás. A nemzetközi olajpiac alakulása miatt pedig egyelőre az sem látszik, hol állhat meg a drágulás. Tetőzik a parlagfűszezon, szeptember végéig magas pollenkoncentráció várható Szerbiában. A Környezetvédelmi Ügynökség 27 mérőállomásának adatai szerint a levegőben jelenleg olyan mennyiségű parlagfűpollen található, amely az arra érzékenyeknél allergiás tüneteket okozhat. Az allergiásoknak azt tanácsolják, hogy a következő hetekben rendszeresen kövessék a hivatalos pollenjelentéseket, és figyeljék a pollenkoncentráció várható alakulását. 3-ra emelkedett az augusztusi omisi erdőtűz halálos áldozatainak száma, miután csütörtök reggel a Spliti Klinikai Kórházban meghalt egy 58 éves nő, aki súlyosan megsérült a tűzvészben. Az idei nyár volt az eddigi legmelegebb Nyugat-Európában, globális szinten pedig augusztus volt a legmelegebb hónap, amikor az átlagos felszíni levegőhőmérséklet 1,65 Celsius fokkal meghaladta az iparosodás előtti becsült szintet is, valamint a 2003-ban feljegyzett korábbi rekordot, közölte az Európai Unió klímaváltozást figyelő szolgálata a berlini székhelyű Copernicus csütörtökön. A Barcelona maga biztosan 5-1-el küldte haza a Feyenoord együttesét, míg a másik gólzáporos meccsén a címvédő Paris Saint-Germain 6-1-re legyőzte a szlovák Bratislava csapatát, és ott folytatta, ahol tavaly abba hagyta. Az Arsenal hozta a kötelezőt Nápolyban, a Napoli ellen nyertek 1-0-ra. Alexander Zverev a férfi verseny első kiemeltje sima mérkőzésen 3 szettben kerekedett felül szerdán holland ellenfele fölé, ezzel bejutott az elődöntőbe az amerikai nyílt teniszbajnokságon, ahol majd az orosz Karen Khachanovval találkozik legközelebb. Ma változó felhőzetre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 27, este 17 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodak Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

A Tiszakúp üzlet új címen kezdi meg munkáját, a Vukkeredzsi utca 15-ös szám alatt Adán. Az ünnepélyes megnyitóra a szombaton, szeptember 12-én kerül sor, reggel 9 órai kezdett el. Kedvező árak, széles kínálat. Jöjjönek, várjuk Önöket! Munkaidő reggel 7-től 21 óráig, vasárnap reggel 7-től 19 óráig. Tiszakúp Ada, Vukkeredzsi utca 15.

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter plusz Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

0: mai slágerek.
1: Percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből kiszakadni.
2: Minden hídetől,
0: a legjobb zenék.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

Tisztelt termelők! A Kitel DOO Adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO Adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban. Tisztelt nyugdíjasok! Az SP üzletekben nyugdíjas kártya tulajdonosoknak vásárlásuk során 10% kedvezmény jár szeptember 9-én és 10-én. SP üzletek. Hűségesek önökhöz.

És értem, küzdesz, mekkora butaság volt elhinni, hogyha féltékenyé tudlak tenni, akkor még jobban fogsz szeretni. Erre itt van most ez a cetli, mert te azt hitted, nem érsz.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Adán az Alsóridben eladó két egyenként 4 négyzetméteres megművelhető termőföld parcella. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 065 20 54 331.

A Tiszakúp üzlet új címen kezdi meg munkáját, a Bukkeredzsik utca 15-ös szám alatt Adán. Az ünnepélyes megnyitóra a szombaton, szeptember 12-én kerül sor, reggel 9 órai kezdett el. Kedvező árak, széles kínálat. Jöjjönek, várjuk Önöket! Munkaidő reggel 7-től 21 óráig, vasárnap reggel 7-től 19 óráig. Tiszakúp Ada, Bukkeredzsik utca 15.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs. Adai Rádió. Hírek minden órában.

0: A pontos idő 10 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Egy év alatt több mint 63 millió dinárt fizetett ki a szerb tartásdíj alap. Olyan gyermekek és fiatalok kaptak pénzt, akiknek a tartásdíjat a kötelezett szülő nem fizette. A támogatásból eddig 959 gyermek és fiatal részesült. Az alapot azért hozták létre, hogy a gyermekeknek ne kelljen éveket várniuk a bíróság által megítélt tartásdíjra. Ilyenkor az állam ideiglenesen átvállalja a kifizetést, majd később megpróbálja behajtani az összeget a tartozó szülőtől. A jogosultság feltétele, hogy legyen bírósági határozat a tartásdíj fizetéséről. Az üzemanyagárak az elmúlt időszakban folyamatosan emelkedtek, és a régió több országához képest Szerbiában továbbra is drága a tankolás. A nemzetközi olajpiac alakulása miatt pedig egyelőre az sem látszik, hol állhat meg a drágulás. Tetőzik a parlagfű szezon, szeptember végéig magas pollen koncentráció várható Szerbiában. A Környezetvédelmi Ügynökség 27 mérőállomásának adatai szerint a levegőben jelenleg olyan mennyiségű parlagfű pollen található, amely az arra érzékenyeknél allergiás tüneteket okozhat. Az allergiásoknak azt tanácsolják, hogy a következő hetekben rendszeresen kövessék a hivatalos pollen jelentéseket, és figyeljék a pollen koncentráció várható alakulását. 3-ra emelkedett az augusztusi omisi erdőtűz halálos áldozatainak száma, miután csütörtök reggel a Spliti Klinikai Kórházban meghalt egy 58 éves nő, aki súlyosan megsérült a tűzvészben. Az idei nyár volt az eddigi legmelegebb Nyugat-Európában, globális szinten pedig augusztus volt a legmelegebb hónap, amikor az átlagos felszíni levegőhőmérséklet 1,65 Celsius fokkal meghaladta az iparosodás előtti becsült szintet is, valamint a 2003-ban feljegyzett korábbi rekordot, közölte az Európai Unió klímaváltozást figyelő szolgálata a berlini székhelyű Kopernikus csütörtökön. A Barcelona maga biztosan 5-1-el küldte haza a Feyenoord együttesét, míg a másik gólzáporos meccsén a címvédő Paris Saint-Germain 6-1-re legyőzte a szlovák Bratislava csapatát, és ott folytatta, ahol tavaly abba hagyta. Az Arsenal hozta a kötelezőt Nápolyban, a Napoli ellen nyertek 1-0-ra. Alexander Zverev a férfi verseny első kiemeltje sima mérkőzésen 3 szettben kerekedett felül szerdán holland ellenfele fölé, ezzel bejutott az elődöntőbe az amerikai nyílt teniszbajnokságon, ahol majd az orosz Karen Khachanovval találkozik legközelebb. Ma változó felhőzetre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 27, este 17 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

A község önkormányzata a környezetvédelmi minisztériummal együttműködve tovább folytatja a község fásításába való beruházásokat. Ezúttal mezővédőfa sor létesült Adaki járatától a Valkai sor bejárata előtti kanyarig terjedő szakaszon. A munkálatok a közbeszerzési eljárás lezárulása után kezdődnek, és az időjárás függvényében az év végig befejeződnek. A projekt keretein belül valamivel több mint 2000 facsemete kerül elültetésre. A felgyorsult éghajlatváltozás és a zöld felületek iránti egyre nagyobb igényt szem előtt tartva Ada község önkormányzata a jövőben is folytatja a község zöldövezeteibe való beruházásokat.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

Tisztelt termelők! A Kitel D.O.O. Adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésünk napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kitel D.O.O. Adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

0: Az Észak-bánáti körzetben tett látogatása alkalmából Adán is üdvözölhettük Szerbia köztársaság elnökét, Alekszandar Vučićot. A látogatás helyszíne az Adica Wellness központ volt, ahol az önkormányzat és a közvállalat vezetősége fogadta a delegációt. A látogatás alkalmával átbeszéltük a turizmussal kapcsolatos eddigi befektetéseinket, illetve az adott témakörhöz tartozó fejlesztési terveket, amelyekhez támogatást kértünk. Úgy szintén örömünkre szolgál tájékoztatni a közvéleményt, hogy néhány nap előkészület után elkezdődtek a munkálatok a Moholy nagyút újabb szakaszának kiépítésén. Ez a beruházás prioritást képez községünk számára, és ennek realizálására. És ennek realizálására a köztársasági elnök tavaly februári látogatása alkalmából tett ígéretet, nyilatkozta Bilicki Zoltán, a Dököség polgármestere.
1: To sit together on the sofa with the music way down low.

becsület, ingyenes egészségügyi mérések, ingyenes cukorszintmérés és vérnyomásmérés a Vöröskereszt épületében Adán, a Lenin utca 46-os szám alatt, a hónap minden második keddjén, reggel 8-tól 10 óráig. Figyeljen az egészségére, várunk mindenkit szeretettel! Telefonszám 024 852 350.

Ha mindenkit boldoggá akarsz tenni, árulj fagyit. Ez az, ami sose ment nekem, hogy mindenkinek megfeleljek. De hogyan is tehetném, ha még magamnak se tudok megfelelni?

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

0: a Standard kommunális közvállalat ADA értesíti a tisztelt fogyasztókat, hogy az elosztó gázhálózaton végzett munkálatok miatt szeptember 14-én hétfőn reggel 7 és 10 óra között a földgázszolgáltatást átmenetileg szünetelni fog. A megjelölt időpontban gázellátás nélkül marad Mohol település teljes egésze, ADA következő utcái: november 29, Boris Kidrics, Zsikica Jovanovics, Krajiska, Grobjanszka, Nusitjeva, március 8, Hajduk Vejková, Becsei út, Gyuregyanicsica, Nenad Dudvarszky, Szabó Szepesi László, Dósa András, Moholi út és Zsuszán Szednakov utca. Köszönjük megértésüket és türelmüket!
1: Még mindig rólad írok dalt, úgy érzem, te vagy minden hang, de minden hang.
0: Adai Rádió.

0: A pontos idő 11 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Egy év alatt több mint 63 millió dinárt fizetett ki a szerb tartásdíj alap. Olyan gyermekek és fiatalok kaptak pénzt, akiknek a tartásdíjat a kötelezett szülő nem fizette. A támogatásból eddig 959 gyermek és fiatal részesült. Az alapot azért hozták létre, hogy a gyermekeknek ne kelljen éveket várniuk a bíróság által megítélt tartásdíjra. Ilyenkor az állam ideiglenesen átvállalja a kifizetést, majd később megpróbálja behajtani az összeget a tartozó szülőtől. A jogosultság feltétele, hogy legyen bírósági határozat a tartásdíj fizetéséről. Az üzemanyagárak az elmúlt időszakban folyamatosan emelkedtek, és a régió több országához képest Szerbiában továbbra is drága a tankolás. A nemzetközi olajpiac alakulása miatt pedig egyelőre az sem látszik, hol állhat meg a drágulás. Tetőzik a parlagfűszezon, szeptember végéig magas pollen koncentráció várható Szerbiában. A Környezetvédelmi Ügynökség 27 mérőállomásának adatai szerint a levegőben jelenleg olyan mennyiségű parlagfű pollen található, amely az arra érzékenyeknél allergiás tüneteket okozhat. Az allergiásoknak azt tanácsolják, hogy a következő hetekben rendszeresen kövessék a hivatalos pollen jelentéseket, és figyeljék a pollen koncentráció várható alakulását. Háromra emelkedett az augusztusi omisi erdőtűz halálos áldozatainak száma, miután csütörtök reggel a Spliti Klinikai Kórházban meghalt egy 58 éves nő, aki súlyosan megsérült a tűzvészben. Az idei nyár volt az eddigi legmelegebb Nyugat-Európában, globális szinten pedig augusztus volt a legmelegebb hónap, amikor az átlagos felszíni levegőhőmérséklet 1,65 Celsius fokkal meghaladta az iparosodás előtti becsült szintet is, valamint a 2003-ban feljegyzett korábbi rekordot, közölte az Európai Unió klímaváltozást figyelő szolgálata, a berlini székhelyű Kopernikus csütörtökön. A Barcelona maga biztosan 5-1-el küldte haza a Feyenoord együttesét, míg a másik gólzáporos meccsén a címvédő Paris Saint-Germain 6-1-re legyőzte a szlovák Bratislava csapatát, és ott folytatta, ahol tavaly abba hagyta. Az Arsenal hozta a kötelezőt Nápolyban, a Napoli ellen nyertek 1-0-ra. Alexander Zverev a férfi verseny első kiemeltje sima mérkőzésen 3 szettben kerekedett felül szerdán holland ellenfele fölé, ezzel bejutott az elődöntőbe az amerikai nyílt teniszbajnokságon, ahol majd az orosz Karen Khachanovval találkozik legközelebb. Ma változó felhőzetre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 27, este 17 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

standard kommunális közvállalat ADA értesíti a tisztelt fogyasztókat, hogy az elosztó gázhálózaton végzett munkálatok miatt szeptember 14-én hétfőn reggel 7 és 10 óra között a földgázszolgáltatást átmenetileg szünetelni fog. A megjelölt időpontban gázellátás nélkül marad Mohol település teljes egésze, ADA következő utcái: november 29, Boris Kidrics, Zsikica Jovanovics, Krajiska, Grobjanszka, Nusitjeva, március 8, Hajduk Vejková, Becsei út, Gyuregyanicsica, Nenad Dudvarszky, Szabó Szepesi László, Dósa András, Moholi út és Dusan Szednakov utca. Köszönjük megértésüket és türelmüket!

igaz nagy szerelem, egy kis harag nélkül. Nem baj, haragudja, majd megbékül, már csak így szokott ez lenni végül. Nincs is igaz nagy szerelem, egy

megy a hadihajó, babzik a víz után. Szép tengerészleg és gyulognak az alján. Kigondnak a szeme, szeméből a könnyek, hullnak a felé. Látod, édesanyám, tengerészleg emelték.

szebb élete van a tengerész katonának. A hajó oldalán a víz mosogassa, nem kell buzolni, mindenki kötőben a

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

A község önkormányzata a környezetvédelmi minisztériummal együttműködve tovább folytatja a község fásításába való beruházásokat. Ezúttal mezővédőfa sor létesült Adak járatától a Valkai sor bejárata előtti kanyarig terjedő szakaszon. A munkálatok a közbeszerzési eljárás lezárulása után kezdődnek, és az időjárás függvényében az év végig befejeződnek. A projekt keretein belül valamivel több mint 2000 facsemete kerül elültetésre. A felgyorsult éghajlatváltozás és a zöld felületek iránti egyre nagyobb igényt szem előtt tartva Ada község önkormányzata a jövőben is folytatja a község zöldövezeteibe való beruházásokat.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Az észak-bánáti körzetben tett látogatása alkalmából Adán is üdvözölhettük Szerbia köztársaság elnökét, Alekszandar Vučićot. A látogatás helyszíne az Adica Wellness központ volt, ahol az önkormányzat és a közvállalat vezetősége fogadta a delegációt. A látogatás alkalmával átbeszéltük a turizmussal kapcsolatos eddigi befektetéseinket, illetve az adott témakörhöz tartozó fejlesztési terveket, amelyekhez támogatást kértünk. Úgy szintén örömünkre szolgált tájékoztatni a közvéleményt, hogy néhány nap előkészület után elkezdődtek a munkálatok a Moholy nagyút újabb szakaszának kiépítésén. Ez a beruházás prioritást képez községünk számára, és ennek realizálására. És ennek realizálására a köztársasági elnök tavaly februári látogatása alkalmából tett ígéretet, nyilatkozta Bilicki Zoltán, a Dököség polgármestere.

Tisztelt termelők! A Kitel D.O.O. Adai Kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kitel D.O.O. Adai Kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

önkéntes véradás a dán. Kiemelten várjuk a nulla vércsoportú donorokat. Időpont szeptember 19, 8.30-tól 12 óráig, vagy amíg van donor. Helyszín Ada, Lenin utca 46. Kapcsolat 024 852 350. Segíts életet menteni!

0: A pontos idő 12 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Egy év alatt több mint 63 millió dinárt fizetett ki a szerb tartásdíj alap. Olyan gyermekek és fiatalok kaptak pénzt, akiknek a tartásdíjat a kötelezett szülő nem fizette. A támogatásból eddig 959 gyermek és fiatal részesült. Az alapot azért hozták létre, hogy a gyermekeknek ne kelljen éveket várniuk a bíróság által megítélt tartásdíjra. Ilyenkor az állam ideiglenesen átvállalja a kifizetést, majd később megpróbálja behajtani az összeget a tartozó szülőtől. A jogosultság feltétele, hogy legyen bírósági határozat a tartásdíj fizetéséről. Az üzemanyagárak az elmúlt időszakban folyamatosan emelkedtek, és a régió több országához képest Szerbiában továbbra is drága a tankolás. A nemzetközi olajpiac alakulása miatt pedig egyelőre az sem látszik, hol állhat meg a drágulás. Tetőzik a parlagfűszezon, szeptember végéig magas pollenkoncentráció várható Szerbiában. A Környezetvédelmi Ügynökség 27 mérőállomásának adatai szerint a levegőben jelenleg olyan mennyiségű parlagfűpollen található, amely az arra érzékenyeknél allergiás tüneteket okozhat. Az allergiásoknak azt tanácsolják, hogy a következő hetekben rendszeresen kövessék a hivatalos pollenjelentéseket és figyeljék a pollenkoncentráció várható alakulását. Háromra emelkedett az augusztusi omisi erdőtűz halálos áldozatainak száma, miután csütörtök reggel a Spliti Klinikai Kórházban meghalt egy 58 éves nő, aki súlyosan megsérült a tűzvészben. Az idei nyár volt az eddigi legmelegebb Nyugat-Európában, globális szinten pedig augusztus volt a legmelegebb hónap, amikor az átlagos felszíni levegőhőmérséklet 1,65 Celsius fokkal meghaladta az iparosodás előtti becsült szintet is, valamint a 2003-ban feljegyzett korábbi rekordot, közölte az Európai Unió klímaváltozást figyelő szolgálata, a berlini székhelyű Copernicus csütörtökön. A Barcelona maga biztosan 5-1-el küldte haza a Feyenoord együttesét, míg a másik gólzáporos meccsén a címvédő Paris Saint-Germain 6-1-re legyőzte a szlovák Bratislava csapatát is ott folytatta, ahol tavaly abba hagyta. Az Arsenal hozta a kötelezőt Nápolyban, a Napoli ellen nyertek 1-0-ra. Alexander Zverev a férfi verseny első kiemeltje sima mérkőzésen 3 szettben kerekedett felül szerdán holland ellenfele fölé, ezzel bejutott az elődöntőbe az amerikai nyílt teniszbajnokságon, ahol majd az orosz Karen Khachanovval találkozik legközelebb. Ma változó felhőzetre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 27, este 17 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Tisztelt termelők! A Kitel DOO Adai Kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kitel DOO Adai Kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

0: A pontos idő 13 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredag Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Egy év alatt több mint 63 millió dinárt fizetett ki a szerb tartásdíj alap. Olyan gyermekek és fiatalok kaptak pénzt, akiknek a tartásdíjat a kötelezett szülő nem fizette. A támogatásból eddig 959 gyermek és fiatal részesült. Az alapot azért hozták létre, hogy a gyermekeknek ne kelljen éveket várniuk a bíróság által megítélt tartásdíjra. Ilyenkor az állam ideiglenesen átvállalja a kifizetést, majd később megpróbálja behajtani az összeget a tartozó szülőtől. A jogosultság feltétele, hogy legyen bírósági határozat a tartásdíj fizetéséről. Az üzemanyagárak az elmúlt időszakban folyamatosan emelkedtek, és a régió több országához képest Szerbiában továbbra is drága a tankolás. A nemzetközi olajpiac alakulása miatt pedig egyelőre az sem látszik, hol állhat meg a drágulás. Tetőzik a parlagfűszezon, szeptember végéig magas pollen koncentráció várható Szerbiában. A Környezetvédelmi Ügynökség 27 mérőállomásának adatai szerint a levegőben jelenleg olyan mennyiségű parlagfű pollen található, amely az arra érzékenyeknél allergiás tüneteket okozhat. Az allergiásoknak azt tanácsolják, hogy a következő hetekben rendszeresen kövessék a hivatalos pollen jelentéseket, és figyeljék a pollen koncentráció várható alakulását. 3-ra emelkedett az augusztusi omisi erdőtűz halálos áldozatainak száma, miután csütörtök reggel a Spliti Klinikai Kórházban meghalt egy 58 éves nő, aki súlyosan megsérült a tűzvészben. Az idei nyár volt az eddigi legmelegebb Nyugat-Európában, globális szinten pedig augusztus volt a legmelegebb hónap, amikor az átlagos felszíni levegőhőmérséklet 1,65 Celsius fokkal meghaladta az iparosodás előtti becsült szintet is, valamint a 2003-ban feljegyzett korábbi rekordot, közölte az Európai Unió klímaváltozást figyelő szolgálata a berlini székhelyű Copernicus csütörtökön. A Barcelona maga biztosan 5-1-el küldte haza a Feyenoord együttesét, míg a másik gólzáporos meccsén a címvédő Paris Saint-Germain 6-1-re legyőzte a szlovák Bratislava csapatát, és ott folytatta, ahol tavaly abba hagyta. Az Arsenal hozta a kötelezőt Nápolyban, a Napoli ellen nyertek 1-0-ra. Alexander Zverev a férfi verseny első kiemeltje sima mérkőzésen 3 szettben kerekedett felül szerdán holland ellenfele fölé, ezzel bejutott az elődöntőbe az amerikai nyílt teniszbajnokságon, ahol majd az orosz Karen Khachanovval találkozik legközelebb. Ma változó felhőzetre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 24, este 17 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

ez a csend ide bent, csak a saját világodban ne légy idegen. Ó, Isten se tudja, hol a fent, hol a lent. Olyan jó ez a csend ide bent,

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodag Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

A Tiszakúp üzlet új címen kezdi meg munkáját, a Vukkerezsik utca 15-ös szám alatt Adán. Az ünnepélyes megnyitóra a szombaton, szeptember 12-én kerül sor, reggel 9 órai kezdett el. Kedvező árak, széles kínálat. Jöjjönek, várjuk Önöket! Munkaidő reggel 7-től 21 óráig, vasárnap reggel 7-től 19 óráig. Tiszakúp Ada, Vukkerezsik utca 15. Chicago!

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiából előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsics utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

tisztelt termelők! A Kitel DOO Adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kitel DOO Adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban. Tisztelt nyugdíjasok! Az SP üzletekben nyugdíjas kártya tulajdonosoknak vásárlásuk során 10% kedvezmény jár szeptember 9-én és 10-én. SP üzletek. Hűségesek önökhöz. Ó, nem.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredaktránc D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Adán az Alsórídben eladó két egyenként 4 négyzetméteres megművelhető termőföld parcella. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 065 20 54 331.

A Tiszakúp üzlet új címen kezdi meg munkáját, a Bukkeredzsik utca 15-ös szám alatt Adán. Az ünnepélyes megnyitóra a szombaton, szeptember 12-én kerül sor, reggel 9 órai kezdett el. Kedvező árak, széles kínálat. Jöjjönek, várjuk Önöket! Munkaidő reggel 7-től 21 óráig, vasárnap reggel 7-től 19 óráig. Tiszakúp Ada, Bukkeredzsik utca 15.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 14 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Egy év alatt több mint 63 millió dinárt fizetett ki a szerb tartásdíj alap. Olyan gyermekek és fiatalok kaptak pénzt, akiknek a tartásdíjat a kötelezett szülő nem fizette. A támogatásból eddig 959 gyermek és fiatal részesült. Az alapot azért hozták létre, hogy a gyermekeknek ne kelljen éveket várniuk a bíróság által megítélt tartásdíjra. Ilyenkor az állam ideiglenesen átvállalja a kifizetést, majd később megpróbálja behajtani az összeget a tartozó szülőtől. A jogosultság feltétele, hogy legyen bírósági határozat a tartásdíj fizetéséről. Az üzemanyagárak az elmúlt időszakban folyamatosan emelkedtek, és a régió több országához képest Szerbiában továbbra is drága a tankolás. A nemzetközi olajpiac alakulása miatt pedig egyelőre az sem látszik, hol állhat meg a drágulás. Tetőzik a parlagfűszezon, szeptember végéig magas pollen koncentráció várható Szerbiában. A Környezetvédelmi Ügynökség 27 mérőállomásának adatai szerint a levegőben jelenleg olyan mennyiségű parlagfű pollen található, amely az arra érzékenyeknél allergiás tüneteket okozhat. Az allergiásoknak azt tanácsolják, hogy a következő hetekben rendszeresen kövessék a hivatalos pollen jelentéseket, és figyeljék a pollen koncentráció várható alakulását. 3-ra emelkedett az augusztusi omisi erdőtűz halálos áldozatainak száma, miután csütörtök reggel a Spliti Klinikai Kórházban meghalt egy 58 éves nő, aki súlyosan megsérült a tűzvészben. Az idei nyár volt az eddigi legmelegebb Nyugat-Európában, globális szinten pedig augusztus volt a legmelegebb hónap, amikor az átlagos felszíni levegőhőmérséklet 1,65 Celsius fokkal meghaladta az iparosodás előtti becsült szintet is, valamint a 2003-ban feljegyzett korábbi rekordot, közölte az Európai Unió klímaváltozást figyelő szolgálata a berlini székhelyű Copernicus csütörtökön. A Barcelona maga biztosan 5-1-el küldte haza a Feyenoord együttesét, míg a másik gólzáporos meccsén a címvédő Paris Saint-Germain 6-1-re legyőzte a szlovák Bratislava csapatát, is ott folytatta, ahol tavaly abba hagyta. Az Arsenal hozta a kötelezőt Nápolyban, a Napoli ellen nyertek 1-0-ra. Alexander Zverev a férfi verseny első kiemeltje sima mérkőzésen 3 szettben kerekedett felül szerdán holland ellenfele fölé, ezzel bejutott az elődöntőbe az amerikai nyílt teniszbajnokságon, ahol majd az orosz Karen Khachanovval találkozik legközelebb. Ma változó felhőzetre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 27, este 17 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A. A legfrissebb slágerek az Adai Rádión. Purchase your tracks today.

ingyenes egészségügyi mérések, ingyenes cukorszintmérés és vérnyomásmérés a Vöröskereszt épületében Adán, a Lenin utca 46-os szám alatt, a hónap minden második keddjén, reggel 8-tól 10 óráig. Figyeljen az egészségére, várunk mindenkit szeretettel! Telefonszám 024 852 350.

A Zsendi Kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063

A Standard kommunális közvállalat ADA értesíti a tisztelt fogyasztókat, hogy az elosztó gázhálózaton végzett munkátok miatt szeptember 14-én hétfőn reggel 7 és 10 óra között a földgázszolgáltatást átmenetileg szünetelni fog. A megjelölt időpontban gázellátás nélkül marad Mohol település teljes egésze, ADA következő utcái: november 29, Boris Kidrics, Zsikice Jovanovics, Krajiska, Grobjanszka, Nusitjeva, március 8, Hajduk Vejková, Becsei út, Gyuregyanicsica, Nenad Dudvarszky, Szabó Szepesi László, Dósa András, Moholi út és Zsuszán Szednakov utca. Köszönjük megértésüket és türelmüket!

Önkéntes véradás a dán. Kiemelten várjuk a nulla vércsoportú donorokat. Időpont szeptember 19, 8.30-tól 12 óráig, vagy amíg van donor. Helyszín Ada, Lenin utca 46. Kapcsolat 024 852 350. Segíts életet menteni!

Tisztelt termelők! A Kitel DOO Adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kitel DOO Adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

A község önkormányzata a környezetvédelmi minisztériummal együttműködve tovább folytatja a község fásításába való beruházásokat. Ezúttal mezővédőfasor létesült Adak járatától a Valkai sor bejárata előtti kanyarig terjedő szakaszon. A munkálatok a közbeszerzési eljárás lezárulása után kezdődnek, és az időjárás függvényében az év végig befejeződnek. A projekt keretein belül valamivel több mint 2000 facsemete kerül elültetésre. A felgyorsult éghajlatváltozás és a zöld felületek iránti egyre nagyobb igényt szem előtt tartva Adak-község önkormányzata a jövőben is folytatja a község zöldövezeteibe való beruházásokat.

0: Az Észak-bánáti körzetben tett látogatása alkalmából Adán is üdvözölhettük Szerbia köztársaság elnökét, Alekszandar Vučićot. A látogatás helyszíne az Adica Wellness központ volt, ahol az önkormányzat és a közvállalat vezetősége fogadta a delegációt. A látogatás alkalmával átbeszéltük a turizmussal kapcsolatos eddigi befektetéseinket, illetve az adott témakörhöz tartozó fejlesztési terveket, amelyekhez támogatást kértünk. Úgy szintén örömünkre szolgált tájékoztatni a közvéleményt, hogy néhány nap előkészület után elkezdődtek a munkálatok a Mohali nagyút újabb szakaszának kiépítésén. Ez a beruházás prioritást képez községünk számára, és ennek realizálására a köztársasági elnök tavaly februári látogatása alkalmából tett ígéretet, nyilatkozta Bilicki Zoltán, a Dököség polgármestere.
1: À quand remonte la dernière fois où nous avons été si heureux? Nous avons laissé derrière nous ce qui est le plus important. Nous voilà en pleine danse, toi

0: Sassi Tegis Hit, Otai Rádió.
1: It's so lovely when it's sunny.

0: A pontos idő 15 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredag Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Egy év alatt több mint 63 millió dinárt fizetett ki a szerb tartásdíj alap. Olyan gyermekek és fiatalok kaptak pénzt, akiknek a tartásdíjat a kötelezett szülő nem fizette. A támogatásból eddig 959 gyermek és fiatal részesült. Az alapot azért hozták létre, hogy a gyermekeknek ne kelljen éveket várniuk a bíróság által megítélt tartásdíjra. Ilyenkor az állam ideiglenesen átvállalja a kifizetést, majd később megpróbálja behajtani az összeget a tartozó szülőtől. A jogosultság feltétele, hogy legyen bírósági határozat a tartásdíj fizetéséről. Az üzemanyagárak az elmúlt időszakban folyamatosan emelkedtek, és a régió több országához képest Szerbiában továbbra is drága a tankolás. A nemzetközi olajpiac alakulása miatt pedig egyelőre az sem látszik, hol állhat meg a drágulás. Tetőzik a parlagfűszezon, szeptember végéig magas pollen koncentráció várható Szerbiában. A Környezetvédelmi Ügynökség 27 mérőállomásának adatai szerint a levegőben jelenleg olyan mennyiségű parlagfű pollen található, amely az arra érzékenyeknél allergiás tüneteket okozhat. Az allergiásoknak azt tanácsolják, hogy a következő hetekben rendszeresen kövessék a hivatalos pollen jelentéseket, és figyeljék a pollen koncentráció várható alakulását. 3-ra emelkedett az augusztusi omisi erdőtűz halálos áldozatainak száma, miután csütörtök reggel a Spliti klinikai kórházban meghalt egy 58 éves nő, aki súlyosan megsérült a tűzvészben. Az idei nyár volt az eddigi legmelegebb Nyugat-Európában, globális szinten pedig augusztus volt a legmelegebb hónap, amikor az átlagos felszíni levegőhőmérséklet 1,65 Celsius fokkal meghaladta az iparosodás előtti becsült szintet is, valamint a 2003-ban feljegyzett korábbi rekordot, közölte az Európai Unió klímaváltozást figyelő szolgálata a berlini székhelyű Copernicus csütörtökön. A Barcelona maga biztosan 5-1-el küldte haza a Feyenoord együttesét, míg a másik gólzáporos meccsén a címvédő Paris Saint-Germain 6-1-re legyőzte a szlovák Bratislava csapatát, és ott folytatta, ahol tavaly abba hagyta. Az Arsenal hozta a kötelezőt Nápolyban, a Napoli ellen nyertek 1-0-ra. Alexander Zverev a férfi verseny első kiemeltje sima mérkőzésen 3 szettben kerekedett felül szerdán holland ellenfele fölé, ezzel bejutott az elődöntőbe az amerikai nyílt teniszbajnokságon, ahol majd az orosz Karen Khachanovval találkozik legközelebb. Ma változó felhőzetre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 27, este 17 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsics utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

tisztelt termelők! A Kitel D.O.O. Adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kitedi UU Adai Kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

0: bárki, akit akartok egy ideig.
1: A pontos idő 16 óra.
2: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
3: A valamikor Innapredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
2: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
3: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.
2: Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Egy év alatt több mint 63 millió dinárt fizetett ki a szerb tartásdíj alap. Olyan gyermekek és fiatalok kaptak pénzt, akiknek a tartásdíjat a kötelezett szülő nem fizette. A támogatásból eddig 959 gyermek és fiatal részesült. Az alapot azért hozták létre, hogy a gyermekeknek ne kelljen éveket várniuk a bíróság által megítélt tartásdíjra. Ilyenkor az állam ideiglenesen átvállalja a kifizetést, majd később megpróbálja behajtani az összeget a tartozó szülőtől. A jogosultság feltétele, hogy legyen bírósági határozat a tartásdíj fizetéséről. Az üzemanyagárak az elmúlt időszakban folyamatosan emelkedtek, és a régió több országához képest Szerbiában továbbra is drága a tankolás. A nemzetközi olajpiac alakulása miatt pedig egyelőre az sem látszik, hol állhat meg a drágulás. Tetőzik a parlagfűszezon, szeptember végéig magas pollen koncentráció várható Szerbiában. A Környezetvédelmi Ügynökség 27 mérőállomásának adatai szerint a levegőben jelenleg olyan mennyiségű parlagfű pollen található, amely az arra érzékenyeknél allergiás tüneteket okozhat. Az allergiásoknak azt tanácsolják, hogy a következő hetekben rendszeresen kövessék a hivatalos pollen jelentéseket, és figyeljék a pollen koncentráció várható alakulását. 3-ra emelkedett az augusztusi omisi erdőtűz halálos áldozatainak száma, miután csütörtök reggel a Spliti klinikai kórházban meghalt egy 58 éves nő, aki súlyosan megsérült a tűzvészben. Az idei nyár volt az eddigi legmelegebb Nyugat-Európában, globális szinten pedig augusztus volt a legmelegebb hónap, amikor az átlagos felszíni levegőhőmérséklet 1,65 Celsius fokkal meghaladta az iparosodás előtti becsült szintet is, valamint a 2003-ban feljegyzett korábbi rekordot, közölte az Európai Unió klímaváltozást figyelő szolgálata a berlini székhelyű Copernicus csütörtökön. A Barcelona magabiztosan 5-1-jel küldte haza a Feyenoord együttesét, míg a másik gólzáporos meccsén a címvédő Paris Saint-Germain 6-1-re legyőzte a szlovák Bratislava csapatát, és ott folytatta, ahol tavaly abba hagyta. Az Arsenal hozta a kötelezőt Nápolyban, a Napoli ellen nyertek 1-0-ra. Alexander Zverev a férfi verseny első kiemeltje sima mérkőzésen 3 szettben kerekedett felül szerdán holland ellenfele fölé, ezzel bejutott az elődöntőbe az amerikai nyílt teniszbajnokságon, ahol majd az orosz Karen Khachanovval találkozik legközelebb. Ma változó felhőzetre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 27, este 17 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodag Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba.

0: A Tiszakúp üzlet új címen kezdi meg munkáját, a Bukkeredzsik utca 15-ös szám alatt Adán. Az ünnepélyes megnyitóra a szombaton, szeptember 12-én kerül sor, reggel 9 órai kezdett el. Kedvező árak, széles kínálat. Jöjjönek, várjuk Önöket! Munkaidő reggel 7-től 21 óráig, vasárnap reggel 7-től 19 óráig. Tiszakúp Ada, Bukkeredzsik utca 15.
1: 107,7 Adai Rádió.

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérheti orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

Kínából előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

0: intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint

Hitelt termelők. A Hitelt DOO Adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett betűmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Hitelt DOO Adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

tisztelt nyugdíjasok! Az SP üzletekben nyugdíjas kártya tulajdonosoknak vásárlásuk során 10% kedvezmény jár szeptember 9-én és 10-én. SP üzletek, hűségesek önökhöz! Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

te erősebb vagy nálam. Durvább, mint a drog, rám írtad tegnap, de tudom, itt a tök, yeah. Túl sokat gondolok rád, a stílusod, a zenéd, a fantázia.

Adán az alsó rétben eladó két egyenként 4 négyzetméteres megművelhető termőföld parcella. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 065 20 54 331.

A Tiszakóp üzlet új címen kezdi meg munkáját, a Bukkeredzsik utca 15-ös szám alatt Adán. Az ünnepélyes megnyitóra a szombaton, szeptember 12-én kerül sor, reggel 9 órai kezdett el. Kedvező árak, széles kínálat. Jöjjönek, várjuk Önöket! Munkaidő reggel 7-től 21 óráig, vasárnap reggel 7-től 19 óráig. Tiszakóp Ada, Bukkeredzsik utca 15.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

0: 107,7 MHz FM stereo. Radio Ad.
1: 107.7 FM.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Adre.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.
2: 107.7